Michael Schumacher, Adjan Kouchak, tout ça pour Nisa. Walik walik fuski, ang kita tapi akajajam pusans, akakawit jamakipi, akamhait, toh tasek.